Radio Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindao.